megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg Kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiőrpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

szabályban izgatottan zsong a bár. Zsúfolt nézőtér a rock'n'roll királynőre vár. Megvillan egy klipsz, mikor ő a mikrofonhoz lép, s együtt emre dobban a sok szív, üldeszél.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye, BWV száma 1050. A csembaló szólót Christine Schornsheim játszotta, Emmanuel Pajú fuvolán, Rainer Kussmaul pedig hegedűn működött közre, illetve vezette a berlini barokk szólisták együttesét. A BBC Music Magazine díjának jelöltje, Anna Lucia Richter Murios Classics-nál megjelent Mahler lemeze, Songs of Fate, a sors dalai címmel. Ezen a gyermekgyász dalokat és a fiú csodakürtje dalait hallhatjuk. Utóbbiból következik most egy válogatás. Wer hat dies Liedlein erdacht? Ki szerezte ezt a kis dalt? Rheinlegendchen, kis rajnai legenda, Das irdische Leben, a földi élet, valamint verlorne mű, kárba veszett fáradtság. Anna Lucia Richter énekel tehát, a kölni Gürzenich zenekar élén pedig Jordan de Souza áll.